Wonderful, magen full utav bouillabaisse, fläskkotlett, omelett.